0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddéj félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
1: Napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek, rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy pénzt és ékszereket is adjon át nekik. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokkád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban. A legtöbb helyen, több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást vezettek be. Eközben a rendkívüli kánikula ellenére a vártnál alacsonyabb volt a keddi csúcsidei áramfogyasztás. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül 6800 megawattot ért el. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt három évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb az 1991 és 2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagy Erdőn a Békástónál. A fesztivál teljes területén energiatakarékos ledes dekorációt alkalmaznak, illetve elemes gyertyákat használnak majd. Emellett minden olyan műszaki megoldásnál takarékos üzemeltetésre törekszenek, ahol ez a látogatói élmény csökkentése nélkül megvalósítható. Mivel folytatódik a hőség, a fesztivál teljes ideje alatt ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. 11 évi tiltás után visszatértek a szuvenír árusok a Kolosseum előtti térre. A bíróság döntése szerint történelmi értékű tevékenységről van szó, amely nem tiltható meg. Az olasz főváros utcáin egykor rózsafüzért, szentképeket, később képeslapokat, útikönyveket, ma pedig másfajta emléktárgyakat árulók 115-en vannak, és többségük évszázadok óta apáról fiúra örökítik kereskedelmi engedélyét. Az emléktárgyakat áruló standok közül az első ismét megnyitott az ókori amfiteátrum előtti téren, a következő napokban további 59 tér vissza a Kolosseumhoz. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között. A 12 milliárd forintos beruházás a Zalaszentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és két év alatt készül el. Megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek augusztus 6-án világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 km sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2026. 8. hó 7. péntek. Sok boldogságot kívánok, kedves ibolyák, és Isten éltessen minden szülinapos best hallgatót is. 6 óra múlt 10 perccel Maxim Levente vagyok, és készültem a Hooligans-el, jön Ed Sheeran a Flipless Grip, de most 50 Cent a Candy Shop-pal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 219. napján, augusztus 7-e van péntek, a Nemzetközi Sörnap, amelyet minden év augusztus első péntekén tartanak, és amely 2008-ban indult a kaliforniai Santa Cruzból. Célja ünnepelni a sörfőzőket, a sörpultosokat és magát az italt, valamint összehozni a különböző kultúrákat egy-egy korsó sör mellett. Persze, csak szigorúan 18 éven felülieknek és mértékkel. Rossz szokások, Bad Habits címmel pedig Ed Sheeran dalával megy tovább a péntek reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-mal a legjobb zenék. Eredetileg a hét közepére prognosztizálták, de pár napot késett. Reméljük, ma már tényleg itt az enyhülést hozó hidegfront. Részletek az időjárásról a hírek végén, rögtön fél hét. Jó reggelt, Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házibulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha minden igaz, ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből itt-ott záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 29-39 fok között lesz még ma a maximum. Legelőször a nyugati határ mentén enyhül az idő, legkésőbb pedig délkeleten majd. Két diva a 90-es és 2000-es évekből, és hát napjainkban is igen-igen népszerűek továbbra is, és aktívak továbbra is. Egyiküket például az idei foci VB-n is láthattuk, nem is egyszer, fellépőként is, és a közönség soraiban is fiaival. Jön Beyoncé és az emlegetett Shakira, Beautiful Liar című dala a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok! Órák kérdése, vagy valahol már hűvösebben? Meg lehet írni akár ezt is. 0620 55 55 155 az érkező hidegfrontról, részletek a hírekvégi időjárás jelentésben. Hét után pedig jön többek között Whitney Houston, és Fluor is.
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi legó.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság?
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érteklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Azzal a Madonnával indul az óra, aki Kylie-val készített el nemrég első hivatalos duettjüket, amely augusztus 7-én jelenik meg, a címe pedig Love Sensation lesz. Most a Give It To Me-t énekli. 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken. Azon a napon, amikor 1947-ben a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl norvég utazó társaival megérkezik a polinéziai Raroja Coral szigetre, melyel így bizonyítást nyert, hogy az ókorban mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon. További érdekességek augusztus 7-éről egy picit később, addig Will Smith, nem sokára a Palmer és Manuel, most pedig Mark Ronson és Amy Winehouse duettje.

0: Best FM, a legjobb zenék 90-es és 2000-es évek időszakának legelejére ugrunk vissza a hírek után. Rögtön 7:30, jó reggelt! A hírek végén részleteket hallhatunk az érkező hidegfrontról végre, aztán pedig a Dimples D Sucker DJ-je folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érteklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik könnyűzenei fesztiválon, Boldogkő Váralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a

0: helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken. Sok boldogságot az ibolyáknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. 71 éve ezen a napon a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat, a mai Sony elődje, elkezdte árulni az első tranzisztoros rádiót. 1958. augusztus 7 megszületett Bruce Dickinson, angol énekes dalszerző, az Iron Maiden frontembere. 1960-ban a mai napon született David Duchovny, amerikai színész, az X-aktákban láthattuk a legtöbbször. 1966-ban a mai napon született Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipedia alapítója. A sort pedig a 75-ös születésű Charlize Theron, dél-afrikai színésznő zárja, akit legutóbb Kalipszó szerepében az Odüsszeiában láthattunk. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érteklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik könnyűzenei fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 11 szálloda hajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tájvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy jó tanács, aki az M1-esen halad Budapest felé, és még Tata előtt tart, válassza inkább az 1-es főutat. A terelésben két helyen, illetve Biatorbágy és Törökbálint között is baleset okoz. Hát összesen több mint 10 kilométeres torlódást. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Rögtön George Michael, most pedig a House of Blessing, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt éreztem ma, amikor kiléptem idefele jövet az ajtón, hogy nem nehezedik rám az éjszakai forróság sem. Kellemes szellőjár, nálunk ugyan nem esett, de mindenképpen felfrissült a levegő, és ez jó, úgyhogy próbáljuk meg újból. Forróság nélkül, csak idézőjelben kánikulában, a pénteket, augusztus 7-e van, jó reggelt, jó utat, sok boldogságot az Ibolyáknak, aki pedig az M1-esen készül Budapestre tartani, az jobban járhat Tatabányánál, lekanyarodik az 1-es főútra, terelésben ugyanis több helyen is baleset, illetve Biatorbágy és Török Bálint között is baleset nehezíti az M1-es forgalmát. Jön a Laya és a Try Again a folytatásban a Besten.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Sopronban 20, Szeged környékén 27 fok van, és napközben is ez lesz majd a leosztás. 30-37 fok között alakul a mai maximum, és délkeleten marad még a magasabb hőmérséklet, máshol felfrissül a levegő. Érkezik, vagy már ide is ért a front egy része. Pontos részletek az időjárásról a hírek végén rögtön 8:30. A Take That dala a Relight My Fire szól utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulat

0: magához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenéken, a Molokó dala, The Time Is Now, itt az idő, a hűvösebb idő, hála a jó égnek. Ma egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják, gomoly felhők, több felé kialakulhat zápor, zivatar, de felhőszakadás, jégeső sem kizárt, viszont fontos, hogy nem országosan, csak lokálisan várhatóak ezek. A maximum 30-36 fok körül alakul, délkeleten lesz még magasabb a hőmérséklet, máshol érezhetően enyhült és enyhül a forróság.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egyik legszebb jazz megazdalt is lejátszom majd a következő órában. Szól majd a csepp a tengerben a hírek után. Az óra Fergivel indul. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ma végre nem lesz 40 fok. Jó reggelt, szép napot kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érteklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A borsodító vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most, hogy a sivatagi jelző már nincs tiltó listán, jön a Sivatagi Rózsa, Desert Rose is Sting-től és Chad Mami-tól ebben az órában, amelyben énekel még Kelly Clarkson, zenél a Bon Jovi, itt lesz a Fat Sense Mall, de csak Fergie után. Hello, jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 9 óra. Augusztus 7, péntek, sok boldogságot az ibolyáknak és a szülinaposoknak. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Rest FM a legjobb zenék, a Holdig és vissza a címe a Savage Garden soron következő dalának, de van, ami nem jön vissza a Holdról, például a SpaceX rakétájának egy fokozata, amely a hangsebesség 7-szeresével csapódott a Holdba. A 3 tonna TNT robbanásával felérő becsapódást a NASA és a csillagászok is árgus szemekkel figyelték. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön tehát az Ausztrál Duo, és jöhet a közlekedési info is, ha van, 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék, a Fats & Small-t hallottuk, Feel Good. Jó érzés, hogy most már egy kicsit enyhült a forróság, fújdogál a szél, hajladoznak a fák itt a stúdió ablakán kitekintve, ezt tapasztalom, illetve úton idefele nem nehezetett rám a hajnali forróság. 41,6 fok megdőlt a mindenkori melegrekord, viszont most nagyon kellemes 19 fok van csak Sopronban. Az ország délkeleti részén viszont 30, napközben is ott lesz melegebb, 36-37 fok is lehet akár, máshol 30-34 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből az IIO-tól és Nagy Jálitól, ez a Rapture a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek két ikonja adja egymásnak a mikrofont. Christina Aguilera után jön Britney Spears, és egy gyors közlekedési info az M6-osról, ahol a főváros felé vezető oldalon Dunaújváros térségében két autó ütközött a helyszínelés idejére, a külső és a lálósávot lezárták.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idő, ami néha rohan, néha pedig nagyon-nagyon lassan telik, főleg, ha például a tikkasztó forróság végét várjuk. Time is ticking away, 10 után hozom a C-block dalát, és most, hogy enyhülni látszik a hőség, nem fér a bőrében a Hooligans.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érteklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házibulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hála a jó égnek, nincs már 40 fok, az ibolyák sem ponnyadoznak a forróságban. Nekik egyébként sok boldog névnapot kívánok, augusztus 7 péntek, úgyhogy táncra perdülhetünk egyrészt a hétvége okán is, meg hogy véget ér a forróság. Aki így tesz, annak 6 és 8 között ma a Night Shift Extrában a házigazda, White Boy pörgeti a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben. Ezek közül Oli Mercy indul, a Dance With Me Tonight, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egy jó hír a Faith No More rajongóknak, 2027 a zenekar visszatérésének éve lesz. Több mint egy évtized koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás zenekar ezzel pontot tette az évek óta tartó találgatások és meghűsult újraegyesülési tervek végére. A 90-es és 2000-es évekből most a Crystal Waters hozzá egy szeletet, 100% Pure Love a Besten. We'll be right back.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két jó hír, egyrészt megszűnt a forróság, másrészt újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között. Sajnos nem a Duna vízállása emelkedett jelentősen, hanem a kotrási munkálatok tették lehetővé a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És Lady Gaga paparazziával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt az ibolyákat, a szülinaposokat ünnepelhetjük együtt, vagy ha van közlekedési hír, azt is várom szeretettel. Képzeletbeli házi színpadunkon pedig fellép a Red Bull Pilvaker is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáljék, mit jelent nekem szülő hazám, mit
1: elállít. A friss hírek aztán újból a legjobb zenék jönnek itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Holnaptól enyhül a forróság. A hőségriasztás akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez majd jövő keddig marad érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén eleredt az eső tegnap, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. A paksi atomerőmű utolsó blokkja stabilan üzemel. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ma már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és KVAD bérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtatás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Pár fokot mérséklődik a meleg, de még mindig marad a kánikula. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma már nem lesz 40 fok, de még marad a meleg nyári idő. A hidegfront nem hoz országos csapadékot, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. Országszerte sokat süt majd a nap, délutántól lehet több felhő az égen. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos idő, elvétve záporokkal, a szél megélénkül, 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Viszontlátásra, hőkupola, ne lássunk már többé. Soha. Hihetetlen, de vége van a hihetetlen forróságnak. Hihetetlen meleg volt, megdőlt a mindenkori melegrekord, ahogy hallottuk többször. 41,6 fok még nem volt Magyarországon. És hihetetlen, de hihetetlen címmel az IMF dala is szól nem sokára. Ebben az órában Jay-Z Beyoncéval, Artful Dodger Craig Daviddel, elsőként pedig Lady Gaga jön. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, ami azt jelenti, hogy Night Shift extra 6 és 8 között. Ma a házigazda hozza az ezredforduló legnagyobb slágereit mixben 120 percen keresztül a Best FM lemezjátszóinál. White Boy, most pedig Artful Dodger érkezik. Best FM. 3, 2, 1.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hála a jó égnek megszűnt az embertelen forróság, vagy hát megszűnik majd délkeleten is valamikor holnap, mert hogy ott ma még nagyon meleg, 36-37 fok is lehet, máshol 30-34-35 fok közötti maximumok mellett telik a péntek. Kis szél, lokális záporok, zivatarok, ilyen időre készülhetünk majd a holnapi és a holnap utáni napon is. A folytatásban még az óra végéig hozom Madonnát, aki első hivatalos közös dalát készítette Kylie-val, de érkezik Horváth Tamás és Jerry Hallivel is a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét,

0: Vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése is 12-t üt az óra, úgyhogy ideje átadnom a stafétát Majoros Ritának. A The Rasmus in the Shadows című dalával startol a pénteki Best délután. Hétvégén is találkozunk, akkor Hori kollégám helyett jövök holnap és holnap után reggel 6-tól. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent az élelmiszerek ára is. Véleményezhetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjét. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerparton. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán rámutatott, az erősödő forint is hozzájárult a kedvező inflációs adathoz, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volánbusz hálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedéstudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő. Országos csapadékot nem hoz a hideg front, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szépséges pénteket, csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Megjöttem a péntek délutánra is, és hangolok mindenkit a hétvégére. A legeslegjobb zenékkel, a kedvenc időszakunkból, a 90-es, 2000-es évek, onnan pedig nem lehet mellélőni. Úgyhogy kezdek is Rasmusszal, jön az In the Shadows, töltsük együtt a mai délutánt is. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mondom.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos napot kívánok mindenkinek. Itt a péntek délután, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére. Ha van valami jó kis program tervük, akkor osszák meg velem, vagy akár én gyorsan a többiekkel. 0620 55 55 155. Ide jöhetnek a program ajánlatok. Vagy ha valakinek van valami jó kis grill receptje, nagyon-nagyon szívesen várom. Most nekem pont arra lenne szükségem. Úgyhogy köszönöm előre is cserébe. Isteni zenéket tudok hozni egész délután. Sőt, napkérdését is hozok, közlekedési információkat is, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát olyan zenékkel, mint DJ Sammy és a Heaven, vagy éppen Wes és az Alane. Az Aqua Barbie girlje pedig már viszi is tovább a délutánt és a jó hangulatot itt a Best FM-en.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is már most sokan vannak az utakon, úgyhogy legyünk óvatosak, figyeljünk egymásra. Sokan elindulnak majd a Balaton felé is az M7-esen, úgyhogy erre azért számítani kell. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-esen, méghozzá Cegléd elkerülő szakaszán a főváros irányába, 71-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben Budapest felé a 81-es és az 56-os kilométerek között szakaszos, néhol arra szoló torlódás nehezíti az autósok dolgát ma is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a jó kis Honeybee's dal a Védtelen zárta le az első órát ebből a délutánból, de megyünk is át a másodikba, mert hogy nyakunkon a hétvége. Szóval mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. És de nem majd a halott pénz is. Itt lesz a mai.
2: Megöregszünk majd, némán néz majd szét a szembelé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. A miniszterelnök úgy reagált, 10 éve nem volt ilyen kedvező az inflációs adat, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Holnaptól kissé enyhül a forróság, a hőségriasztás ugyanakkor marad, de másodfokúra mérsékli az országos tisztifőorvos. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén tegnap elerett az eső, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volán buszhálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedéstudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZÁP és KVAD bérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Ezüstérmet nyert Fábián Bettina a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában lett második. A számban német aranyérem és olasz bronzérem született. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő. Országos csapadékot nem hoz a hidegfront, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en. Én Majoros Réta vagyok. Na nézzük, hogy mik azok a felejthetetlen slágerek, amiket most hozok. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Nem hiszem, hogy be kell mutatni. De itt lesz majd Eagle Eye Sherry is, és a Save Tonight. Jön majd az Outcast, itt lesz Dance, most pedig a Deja Vu-vel indul az óra. Már itt is az I Can't Stop.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Azon gondolkodtam, hogy én az a típus vagyok, aki szeretem magam meglepni apróságokkal, néha nagyobb dolgokkal is, de hogy amikor van egy kevésbé jó napom, akkor szeretem, hogyha mondjuk veszek magamnak egy sütit, és egyszerűen csak feldobódik a kedvem, vagy pont, hogyha valami jó dolog történik, mert mondjuk sikerem lett valamiben, akkor megjutalmazom magam. Na de a kérdés az, ki mikor lepte meg magát utoljára, és mivel? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Illetve az is kérdés, hogy egyáltalán szoktak ilyet csinálni, vagy egyszerűen megdicsérik magukat gondolatban, és aztán lépnek tovább? Van ilyen? Én tényleg javasolni tudom, hogy néha lepjék meg magukat is néhány kedvességgel, figyelmességgel. Na, jöhetnek az üzenetek, és persze a vélemények is, na meg az Outkast dala. The Way You Move, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és az utakra is. Figyelem az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, Budapest felé a 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti az autósok dolgát. Aki teheti, válasz az 1-es főutat, vagy más alternatív útvonalat a főváros felé, ha valaki erről tud, megköszönöm, hogyha megírja. A 1-es halom felé vezető oldalon közel az M0-as autóút csomópontjához két autó koccant. A 18-as kilométernél a belső sávon állnak az autók, emiatt már több mint 2 kilométeres a kialakult dugó, amely már kihat az M0-as autóút forgalmára is. Távolabb, szintén a határ felé, Herceghalom térségében egy műszaki hibás autó veszteg el a 28-as kilométernél a külső sávban, úgyhogy ezzel is számolni kell. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent már 2 óra a délutánból, úgyhogy tényleg egyre közelítünk a hétvégéhez, úgyhogy 2-kor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és sűvítünk tovább. Például Gáspár Laci dalával, azt hiszem pont ide illik, jön a füllet forró nyár. És jön majd Sherry Cole is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Stabilizálódott az ország energiaellátása, átfogó felmérés a gyermekvédelemben. Holnap lesz az országos vízipisztolycsata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, holnaptól pedig harmadfokúról másodfokúra mérséklik a hőségriasztást is. A kormányfő megköszönte a lakosság, az önkormányzatok és a vállalatok takarékosságát, de azt kérte, hogy a tudatosabb energia és vízhasználatból minél többet őrizzünk meg. Hozzátette, Pakson továbbra is nehéz a helyzet, a Dunavíz szintje csak átmenetileg emelkedik. Az atomerőmű egyetlen működő turbinája stabilan termel. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Holnap rendezik meg az országos vízipisztolycsatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balog Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát vívni, rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord, dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja kitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután, a jó hangulat, és mindjárt itt a hétvége. Én Majoros Rita vagyok, úgyhogy felpörgetem Önöket például Sheryl Cole dalával, jön a Fight for This Love. Itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, és Paul Johnson is a Get Get Down-nal. A Nickelback indítja az órát, jön a Photograph, én pedig jó hétvégét kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai kérdésem az, hogy ki mikor és mivel lepte meg magát utoljára, akár egy kicsit szomorúbb napon, hogy jobb kedve legyen, vagy mondjuk valami sikerélmény után. Azt írja Anita, egy piros rúzzsal leptem meg magam, miután sikerült lezárnom egy nagyon nehéz projektet a munkahelyemen. Minden alkalommal mosolygok, amikor használom. Én teljesen megértem, én ugyanezt szoktam csinálni. Én nem pirosat, hanem rózsaszint vettem magamnak a múlt héten. Zoli is írt, vettem magamnak egy jó minőségű grillezőt. Régóta vágytam rá, és végre úgy voltam vele, hogy megérdemlem. Nagyon jól tetted. Kata is írt, egy napos wellnessre fizettem be csak saját magamat. Telefon kikapcsolva, teljes nyugalom. Nagyon-nagyon kellett, nagyon sokat dolgoztam ezen a nyáron, és még nincs vége. Hát akkor Kata, élvezd! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ki mivel lepte meg magát legutoljára, és egyébként mikor volt, és azt is nyugodtan megírhatja, hogy miért, akár tényleg egy rossz nap után, vagy egy hosszú munkahét után jöhetnek az üzenetek. Paul Johnson pedig a folytatásban, és azt hiszem, ez pont azok közé, a 90-es évekbeli slágerek közé tartozik, aminek nagyon-nagyon minimál a szövege, tényleg Get Down, nagyjából ennyit kell megjegyezni, viszont annál nagyobbat üt. Egy chicagói house klasszikus itt a Best FM-en, Get Down.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok ebben a melegben is az autósoknak. Vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig úgy érzik, akár egy hosszabb, rövidebb úton, hogy picit bágyattabbak a nagy melegtől, akkor tartsanak több szünetet, frissítsenek, legyenek óvatosak. Tényleg vigyázzunk egymásra az utakon. Én pedig meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Budapesten az Üllői úton baleset történt az Ecseri úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell egy kicsit nagyobb dugóra számítani, de többen is írtak a hallgatóink közül, hogy baleset történt a Róbert Károly körúton is, méghozzá a Lehel utcánál. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is. Korábban baleset történt az M5-ösön a határ felé a kecskeméti pihenőhely után, a 98-as kilométernél a kialakult torlódás már feloszlóban van. Aztán az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autót között továbbra is kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között torlódás van, lassulás. Aki teheti, választ az 1-es főutat vagy más alternatív út vonalat a főváros felé, ha valakinek pedig van ilyenje, ilyen kerülő útja, alternatív útvonala, kérem írja meg, vagy hívjon fel a 0620-5555-155-ös számon. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a péntek délután kellős közepe, ez pedig a 94.3 Best FM, kedves baljai hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit, remélem sokan vagyunk. Együtt töltünk ma is 3,5 órát jó hangulatban. A mikrofon mögött Molek Csongor is hozom a hasznos infókat is majd megállás nélkül. Indítja az órát Mika, és szól a Big Girl című dal.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Készülünk már mindannyian, remélem, a hétvégére, és a pihenés betervezik a legtöbben. A mikrofon mögött Molek Csongor, hát holnapra szombatra is mondják a meleg időjárást, viszont valamennyit visszaesik már a hőmérséklet szerencsére. Érkezik egy front, úgyhogy frissítő lesz majd a hajnal. 15-20 fok körül mérünk a reggeli órákban. Napközben pedig 28-34 fok várható, tehát a kánikula tényleg visszább vesz már szerencsére. Hútor-zápor zivatar kialakulhat itt a déli ország részben is, délelőtt és délután egyaránt, és az északi-északkeleti szelet kísérik majd erősebb, élénkebb lökések. A pollenterhelés nem nagyon változott, még mindig tartják magukat a csalánfélék a magas tartományban, a gombák pollen koncentrációja közepes, a többi növény miatt pedig aggódni nem nagyon kell. Szakemberek hívják fel a figyelmet arra, hogy ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mivel könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte rendkívül erős. Minden nap, az előző napokban is az volt. A Sophia Alice Baxter felvétele következik, a Murder on the Dance Floor.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érteklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házibulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában.

0: után elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környékünkön. Maradunk megyénk határain belül, kedves hallgatók, elég szigorú intézkedésekre hívták fel a figyelmet. A lényeg, hogy az ivóvízzel takarékoskodni kell a hőségriadó kapcsán hozott döntésekről. Beszélünk azért röviden, és ugrunk először Kiskunhalasra. A vízfelhasználást közterületen minimálisra csökkenti, kizárólag furtkútról biztosítják. A polgármesteri hivatal szerda déltől a héten zárva tartott, az óvodák és bölcsődék nyitvatartását nem módosították, aztán Kiskunmajsa is felkészült, a záportározónál működő vízforgató szökőkút üzemidejét mérsékelték, az éjszakai órákban pedig csökkentett teljesítménnyel működik, és Vácsalmáson is fokozott készültség van. A Bajavíz Kft. Ügyvezetőjével történt egyeztetés alapján Vácsalmáson a biztonságos ivóvízellátás biztosított, a tartós hőség miatt továbbra is folyamatosan nyomon követik az ivóvízellátás aktuális helyzetét. Mindenkit arra kérnek, hogy lehetőségeihez mérten tudatosan és takarékosan használja a vezetékes ivóvizet. Ennek érdekében kérik a takarékossági ajánlások betartását, ott vannak az infók a baon.hu hírportálon. Most Craig David és Sting zenél nekünk, meghallgatjuk a besten a Rise and Fall című dalt. Sometimes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság?
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Pakronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Itt maradtunk remélem a legtöbben a 94.3 Best FM-en, Baja és a környék. Tartalmas péntek délutánt kívánok, még csak egy közös órát pörgettünk le, tehát a mai napot illetően még kettő a miénk. A fő szempont, hogy mindenki jól érezze magát. A neve Molek Csongor, Bob Marley indítja az aktuális felvonást a Jamming című felvétel remixével.
8: 94.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Remélem ünnepelnek ma sokan, kedves baljai hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és már augusztus 7-ét írunk. Ibolya Albert és Urlik tartja ma névnapját. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a vonzás körzetben. Megnézzük, hogy milyen események történtek a mai napon, csak jó pár évvel ezelőtt. 62 esztendeje, Johnson elnök széleskörű felhatalmazást kapott a vietnámi háború kezelésére. És kereken 50 éve amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking egy űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ma születtek. 116 éve született például Lengyel Dénes, író, irodalomtörténész, pedagógus. 92 éve látott napvilágot Sós Edit, színésznő, és 92 éve született szintén Simó Sándor, filmrendező. Akik ma ünnepelnek, kedves baljai hallgatók, nagyon szép legyen a mai napjuk, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Partislágerrel ünnepelünk most együtt, Kesha és Florida zenél, ez a Right Run.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Radírozzuk ki a különbségeket, Ján Borlotti sikere és látogatás az atomerőműben köszöntöm Önöket. 2026. augusztus 7-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Magas színvonalú tudással, komoly eljárásrend szerint dolgoznak az atomerőmű szakemberei a Duna extrém vízállása okozta rendkívüli helyzetben. Ezt állapította meg a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás, vagyis a TEIT delegációja augusztus 6-ai atomerőművi látogatása során. A településvezetők a vízkivételi művet és a turbina csarnokot tekintették meg, és választ kaphattak felmerülő kérdéseikre. Részletesen beszámol róla a Telepaks. Három számban is aranyérmes lett a Győrben megrendezett maratoni válogatón Ján Borlotti, a szekszádi kajakkenu ese fiatalja. A 17 éves versenyző Zagykó Panna, Paten Győr párjaként és egyéniben is ünnepelhetett az U17, U18-as korosztály 18 kilométeres döntőjében, ráadásként pedig megnyerte a rövidkörös 3,4 kilométeres egyéni versenyszámot is. Lotti ezzel kivívta a jogot, hogy ott lehessen októberben az Argentínában esedékes világbajnokságon, írja oldalán a Teol. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete januári ülésén határozott arról, hogy a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében nyáron augusztus 17-től 19-ig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a Városházán az ügyintézés és az ügyfélfogadás teljesen szünetel. Fentiek is az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2026. augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő. Augusztus 7-én péntegen este Nagyatádon emlékfutással tisztelegnek Flander Marci emléke előtt, ahol a résztvevők adományaikkal Marci családját is támogathatják. Ha valaki nem tud elutazni Nagyatádra, de szeretne velünk együtt megemlékezni, írják a szervezők, Baján is lesz lehetőség egy közös emlékfutásra és kerékpározásra. Az időpont augusztus 7-e péntek 19 óra, találkozó a Petőfi-sziget ifjúsági szálló előtt. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogassanak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak a dunaföldvári adományozóktól is. A Magyar Református Szeretetszolgálat hisz abban, hogy egy ceruza, egy füzet vagy egy iskolatáska jóval többet jelent egyszerű használati tárgynál. Biztonságot, önbizalmat és esélyt ad arra, hogy egy hátrányos helyzetű gyermek ugyanolyan örömmel kezdhesse meg a tanévet, mint a jobb körülmények között élő osztálytársai. A Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Nyílt est lesz a Bajai Csillagvizsgálóban, a részvétel ingyenes. Az időpont augusztus 8-a 20 óra, a helyszín Baja-Szegedi út. A program 20 órakor gyülekező és regisztráció, fél 9-kor vetítéses előadás az elmúlt egy év csillagászati űrkutatási eredményeiről, 21 órától kvízjáték nyereményekkel, 21:30-kor távcsöves bemutató, lézeres csillagképtanítás, a Perseida meteorraj megfigyelése. Magyarország második legnagyobb távcsövének, az intézeti 80 cm-es távcsövének meglátogatása. A szervezők kérik, hogy aki teheti, kerékpárral érkezzen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Itt Vaján is leálltak már a köztéri szökőkutak, és beszélünk egy kicsit az elsőfokú vízkorlátozásról, kedves hallgatók, a tartós hőség és a növekvő vízfogyasztás miatt. Országszerte egyébként egyre nagyobb figyelem irányul a takarékos vízhasználatra. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről. Szigorúan tilos kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, tilos a gépjárművek tömlős mosása, tilos a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. És itt Vaján is alkalmazkodnak a rendkívüli helyzethez. Dr. Bari Bernadett, Vaja megyei jogúváros polgármestere a napokban arról tájékoztatta a bajaiakat, hogy a helyi vízmű szolgáltató szerint a városban biztosított az ivóvízellátás, így korlátozásra nincs szükség, ennek ellenére Baján is célszerű takarékoskodni a csapvízzel. A baum.hu hírportálon találják a további infókat. Solálma énekel most és szól a You Might Need Somebody.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet.
5: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet.
5: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és itt Vármegyénk határain belül is a vízközművek kapacitásának védelmében, valamint az ellátás biztonságának fenntartása érdekében elrendelt szigorítások alapjaiban változtatják meg a települések mindennapi életét ezekben a napokban, kedves baljai hallgatók. Az önkormányzatok arra figyelmeztetnek, hogy az ivóvízzel takarékoskodni kell. A meteorológiai és hidrológiai előrejelzések alapján a térség ivóvízhálózata komoly terhelésnek van kitéve. Az önkormányzatok mindegyike elsőfokú vízkorlátozást vezetett be, ez szerint tilos a közparkok, magánkertek, pázsitok ivóvízzel, tömlővel történő locsolása. Szigorúan tilos a kerti úszómedencék hálózati vízzel való feltöltése. Megtiltották a gépjárművek csapvízzel való tömlős mosását, tilos a járdák, utak, udvarok ivóvízzel történő locsolása. Az automata kerti locsolórendszerek üzemeltetését teljesen szüneteltetni kell. A korlátozások betartását az önkormányzati rendészetek folyamatosan ellenőrzik, a szabályszegők komoly bírságra számíthatnak. És miközben a lakossági ivóvíz használatot korlátozzák, az önkormányzatoknak a közterületi zöld felületek teljes kiszáradását is meg kell akadályozniuk. Kiskunhalas, Kiskunmajsa és Kiskörös területén a városüzemeltetés alternatív megoldásokhoz folyamodott, a parkok, virágágyások és a fiatal fák életben tartásához lajtos kocsikat állítottak szolgálatba. Ott vannak a további információk a baon.hu hírportál aktuális cikkében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A 94.3 Best FM-en az úgyhogy közös óránkat így péntek késő délután beindítjuk másodperceken belül, pont ezekben a másodpercekben, kedves baljai hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és hozom még a kedvenceket hazai és külföldi slágerekről van szó. Beyoncé és a jamaikai rapper Sean Paul zenél, ez a Baby Boy.
7: 94.3

0: a mesét.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 94.3-on mindenkinek jó utat, türelmesen és szabályosan vezessenek, kedves autósok. Az 51-esen közműépítési munkálatokat végeznek, hát már jó ideje. A 150-es kilométer környékéről van szó, és még egészen szeptember végéig számíthatunk fennakadásra. Aztán az 55-101-esen a Máté-Telkei bekötő úton a 0-es és a 2-es kilométer között is aktuális a közműépítési munkálat, és kicsit messzebb az 54-esen Kecskemét-Soltvadkert Sükösd másodrendű főúton is végeznek munkálatokat a 72-es kilométernél. Itt félpályás lezárásra kell készülni, elméletileg hamarosan végeznek. Kérem jelezzék, hogyha van egyéb infójuk. Hasonló is jöhet, vagy legyen szó rendőri aktivitásról. 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Most Jennifer Lopez énekel nekünk. Ő is fellépett tavaly a nyári időszakban Magyarországon. Most a Get Right című számát.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Városunk is csatlakozott az országos energiatakarékossági felhíváshoz természetesen, ezért már augusztus 3-án hétfőn a város által működtetett szökőkutak üzemeltetését határozatlan időre felfüggesztették. Ezt tudatta az önkormányzat, és hozzátették, hogy ezzel az intézkedéssel is a felelős és takarékos energiafelhasználást támogatják. A hőségriadó miatt ugyanakkor vizet is osztanak a városban. A tartós, egyre nehezebben elviselhető hőség és az érvényben lévő hőségriadó miatt már hétfőn kora délután a baljai önkormányzati képviselők ivóvizet osztottak, hogy segítsenek a nagy melegben közlekedő járókelőknek és enyhítsék a kánikula megterhelő hatásait. A beszámolót megtalálják ettől részletesebben fotókkal a bajahangja.hu hírportálon. Kanyarodunk vissza a kedvencekhez, fókuszban továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb kedvencei. Most Blake Shelton és Gwen Stefani közös száma szól, a Nobody But You. Don't have to leave this town to see.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, hit Boyán is a környékünkön. Én búcsúzom, kedves hallgatók, mégpedig egy Macy Gray slágerrel. A címe I Try. Köszönöm szépen a figyelmet így péntekre. Ma is lepörgetünk 3 egész órát, és hétvégén is jelentkezem. Holnap szombaton délután 3-tól már hozom a legjobb zenéket. Remélem találkozunk, akivel esetleg nem, hát tartalmas, pihentető hétvégét kívánok. Molek Csongort hallották, hello!

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot féltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
3: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Ha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlen mindig kábítószertől van, ez hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
2: Politikai ügyé vált az áva sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is, szóval indul a Night Shift.
0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal. A

Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Night Shift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Night Shift-es mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott elérhet.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvívő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattanhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy egyedül a lemezjátszók mögött. Jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves teráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dance-en át, egészen a classic house-ig.
2: The disco light, they shine so bright, my body starts to glow, I'm feeling so

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökken a tűzifa áfája, jön az energetikai fordulat, átfogó felmérés a gyermekvédelemben, holnap lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemeltem, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízellása. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Holnap rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Egy 2 éves gyerekkel együtt loptak el egy autót Angliában, miközben a szülei a közelben voltak. A rendőrök a bejelentés után mindössze 15 órával megtalálták a kocsit. A tolvaj addigra elmenekült, a kulcsot azonban benne hagyta a járműben, és a kisgyereket is sorsára hagyta. A kicsinek nem esett baja, az elkövetőt továbbra is keresik. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor maradok én is, maradnak a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere is. Úgy, ahogy az lenni szokott itt a Best 0-24-ben hétfőtől vasárnapig, csak már nem mixben, hanem szépen egymás után. A következő órában Robbie Williamson a She's the One-nal, itt lesz a Coldplay az Adventure of a Lifetime-mal, és Nelly Furtado a sorlag elején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Stefan a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videóklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye most érkező dal videóklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videóklip miatt. Janosy is the one.

Stefan a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik leges legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Én a Színpired, és ez Ain't That A Lot Of Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot féltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Ha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van, ez hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Politikai ügyé vált az áva sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattalhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elmúlt napok kánikuláiból bőven tudott volna egy kis meleget félretenni a Jamiroquai, de megtették őket már korábban. Valami ilyesmiről szól a Kent Heat, ami érkezik a következő órában, akárcsak a Madhouse-tól, a Like a Prayer, a Destiny's Child-tól, az Independent Women, vagy a Booty Love-tól, a Boogie Tonight, már is az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White

Best FM a legjobb zenék, amikor két évvel ezelőtt itt volt, 18 dalt játszott a budapesti koncertjén. Múlt hét végén most 20 dallal örvendeztettem meg a rajongókat. Én támogatom abszolút, hogy Lenny Kravitz folytassa ezt a fajta tendenciát. Jöjjön két évente, és mindig játszom csak egy-két-három dallal többet a budapesti rajongóknak. Fly Away, persze, hogy ez is felcsendült a Pap Lászlóban augusztus 2-án. Ezért most itt a Best FM a legjobb zenék között.

Next FM, a legjobb zenék, jön a Planet Funk és a Chase the Sun, nem kell kergetni a napot, vissza fog az majd jönni magától, vasárnap, vagy inkább hétfő magasságában, és mindennel együtt, ami ezzel jár, kánikula, magas UVB-sugárzás, úgyhogy tessék még holnap kiélvezni a picikét enyhébb időjárást, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy 32 fokos nappali maximum, és egy nagyon picike szél országszerte mindenhol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbben Anita a kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetette kukoricát, ez tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonda Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1%, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kamionok egymás után, táncoló tömeg végig az Andrássy úton egész nap. Ezeket a gyönyörű emlékeket lehet majd feleleveníteni augusztus 29-én Budapesten, természetesen autentikus szereplőkkel, például ATB-vel, aki ott is ott lesz, meg most itt is itt lesz már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek odának a videóklipében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewers Choice Award-ot, a Fast Love. Ez itt a Best Time.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot. Ez

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nem volt azért már akkora erezzel a hajamat buli, mint 4 évvel ezelőtt, amikor az 50-et ünnepelte, de hát azért egykori zenésztársai nyilván beköszöntek neki és sok boldogságot kívántak Jerry Halliwellnek, aki tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a Spice Girls és a Stop, hamarosan a No Doubt után.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella Fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 000 dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk. Akkor Busy P annyit válaszolt, hogy oké,

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.